0: Szerezőzöttünk a Balaton vizének hőfoka ma reggel. Kösszönnél 27 fok. Boglárnál 25. Tihanynál szintén 25. Balatonfürednél 27. Siófoknál 25. Kenesénél 24 fok volt.
1: Babis Mihály elmondja Esti kérdés című költeményét. A verset 1909-ben írta, és 1936. június 4-én mondja el.

Gramophone, Jazz, Radio D.

0: cédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek, várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese.
1: Ladies and gentlemen, tap of Hungary in the ring.
0: Első tehát Papp László Magyarország, második Wright Anglia, harmadik a középsúlyban Fontana Olaszország. Ezzel Magyarország ma már itt a boxoló arénában a második győzelmet aratta, a vívócsarnokban pedig a harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyarok.

csengeren, alsó csengeren áll vagy 30 ház. Alsó csengeren, úton, útfelen szívvány van vagy 100. Egyik tudja ezt, másik tudja, azt nyelvük folyton jár. Hallom rólam is most egy kis, amis nótát folynak már. Kérdezték, hogy láttam pár.

Alle Schulzängerin, alle Schulzängerin, all vagy 30 hán. Alle Schulzängerin úton, úttelen, szép lány van vagy szám. Egyik tudja ezt, másik tudja, nyelvük folyton jár.

a szívem közepét, kegyednek még van egy egyszerű adoló, magyarul udvaroló, s én is így dalolok. Pont ilyen asszony az én esetem, mint amilyen maga lett. Értem, hogy köztünk egy kis szerelem, rém hosszú életű lett. Hogyha egy csókot most kölcsön ad, ezzel egy sorsjegyet övet. Pont ilyen asszony az én esetem, mint amilyen maga lett.

Oktogon kávéház nyári dependance. Autósok romantikus oázisa. Idillikus pihenőszobák, hideg-meleg ételek, bel- és külföldi italok, zene, polgári árak.

0: Na de vágy ide, vágy oda, nem mindig tangó a szerelem. Néha karióka.
1: Hát ez a legnagyobb szemtelenség.
0: Na hát ez már több a soknál, tudod?
1: Ha. Rosszabb vagy már, mint egy közönséges kocsi, szagadod a csillagot, és azon kívül még nagy is a vád. Te, koromba fráter.
0: Veszélyes vagy, erre pedig nincsen okod, sértegetni sincsen jogod. Olyan vagy, mint a kedves mamád.
1: Megsértetted a mamát. Ezt nem tűröm tovább, talán ilyen hangon veszekedni még se lehet. Egy rendes ember ilyet nem tehet.
0: Engem veszekedni ne taníts, azt jobban tudok. Nekem már elég, én mindent unok.
1: Micsoda motor ez, és micsoda hülyeség.
0: Ez már abszurdum, te sértegetni még.
1: Talán ilyen hangon veszekedni még se lehet. Ezt kérlek tovább, így nem lehet.

0: Hogy van, Kovács úr? Képzelje, micsoda napom volt máma. Úgy kezdődött, hogy reggel bal lábbal keltem fel. A kávéházban a pincén a nyakamba öntötte az egész reggelit. Futok a villamos után, pac, hasra esem. Igyekszem be a hivatalba, bum, a fejemre zuhan egy tégla. Végre 9:30-ra bevászorgok, rámordít a vezér.
1: Kovács, maga megint elkésett, el van bocsátva.
2: Hallja, micsoda pehes ember maga.
0: Én, pehes? Maga bolond, hiszen pont ma nyertem meg egy 6 forintos államsorsjeggyel a főnyereményt, 60 000 forintot.

Kovács Ferenc cukrászdája Siófok vasúti korzón. Legszebb, legkellemesebb, legárnyasabb uzsonnázó hely. Figyelmes kiszolgálás polgári árakkal.

0: Vincenzio, a bakancsomnak,
1: bakancsomnak
0: nincsen szíve a galambomnak,
1: galambomnak.
0: Miért nincs szíja a bakancsomnak,
1: bakancsomnak?
0: Mert nincs szíve a galambomnak,
1: galambomnak.
0: Lenne szíja a bakancsomnak,
1: bakancsomnak.
0: Volna szíve a galambomnak,
1: galambomnak.
0: Mert nincsen szíja a bakancsomnak,
1: bakancsomnak.
0: Hát nincsen szíve a galambomnak.

Édesem, legyen a sorsom, végzetem, mert ez a szerelem, életem, mindenem már. A sors majd úgy is elszakít, szenvedni, sírni, megtanít, minden múló napért, minden pillanatért. Kár, bevallom, félek, hogy elveszítlek, hisz érted, élek, a szívem vár. Ha te szerelmed, édesem, legyen a sorsom, mert ez a szerelem.

0: volna győztek, amiszte Londont, Amerikában a Roosevelt. Divatba jött egy különös új tánc, mitől a szívem te megtel.
1: Közel a farsa, mikor e tánc már kötelező lesz a gálon. Te is tudod majd, kicsit nehéz már, ha figyeled, hogy csinálom.
0: Tompa tonta this is the black folk. Ez az a ritmus, mi most kell, amit a metrókon és a Mayer járnak örömmel.
1: Ez a lépés nagyon jó.
0: Ez az a ritmus, mi most kell, amit a metrókon.

az olyan levelek, amelyekre szabálytalanul ragasztották a bélyeget, időveszteséget okoznak a postának, és késve érkeznek rendeltetési helyükre. Azok a levelek, amelyeknek a felső jobb sarkába ragasztják a bélyeget, gépi felülbélyegzés után gyorsan jutnak a címzethez.

0: Hi, Will.
1: Me too.
0: Actually,
1: so will I.
0: Yes,
2: please.
0: Yes,
2: please.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Halló, halló, itt London. Magyar híreket adunk a londoni rádióból.

Rádió Budapest 2 és a telefonhírmondók. Kedves hallgatóink, a rádió zenekar hangversenyt közvetítettük. Fényel, díszelt.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonten Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D gramofon csatornáján.

Nem egy fényes kávéház, egy jó presszó csupán, hol sok szív egymásra talál. Bár egy csöpnyi hely nem szól a vörlicer, szól viszont egy zongora. Ülsz mellettem, s felénk száll, majd sok-sok kedves zenénk.

0: Szerezon rotunk a Balaton vízének hőfoka ma reggel 2027 fok, Boglárnál 25, Tihanynál szintén 25, Balatonfürednél 27, Siófoknál 25, Kenesénél 24 fok volt.
1: Ma már, hála Istennek, a nemzetközi vásár akkora, mint egy valóságos kisváros. Szebbnél szebb apró palotáival, és itt-ott hatalmas acélvázas csarnokaival. És mint egy rendes kis városnak, terei és utcái vannak. Van itt élelmiszertér, bazár utca, főtér. Mi most jelenleg a Csárda úton állunk, és előttünk a légvédelmi kiállítás hatalmas sátor épületei.

szarban, mert oda lent zomborba jó bor van. Azért jobb a kaborok, mert szomjasabb a torok, nincsen szóda a borba zomborban. Azért jobb a kaborok, mert szomjasabb a torok, nincsen szóda a borba zomborban.

nincsen szóda, a borba zomborba. Mert oda lent zomborban jó bor van, azért jobb a kaboró, mert szomjasabb a toró. Hát nincsen szóda a borba zomborba. Azért jobb a kaboró, mert szomjasabb ott a toró. Hát nincsen szóda a borba zomborba.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Figyelem, itt New York! Az Amerikai Egyesült Államok szólítja a magyar népet. Ma első ízben szól hozzátok Amerika hangja. A harcban álló Amerika hangja szól hozzátok. Ma és minden nap hallani fogjátok, hogy érzünk, mind gondolkozunk, és mit teszünk, hogy megnyerjük a háborút. Hallani fogjátok híreinket, úgy, amint azt mi olvassuk újságjainkban, úgy, amint azt mi hallgatjuk rádióinkon. Jót és rosszat egyaránt elmondunk, mert mi itt, a szabad Amerikában nem félünk az igazságtól, sem meghallgatni, sem kimondani azt. Figyeljetek tehát! Ma és minden nap ebben az időben Amerika szól.

0: ne csodálkozzon. Ami érdekes a világon történik, arról írásban és képben beszámol a Dolgozók világlapja. Tudomány, szórakozás, humor, rejtvények, sporthíradó. Egész heti szórakozás nyújt. Minden család heti lapja a Dolgozók világlapja.
1: December Bremen, the golden is even, Ernst, Hanaka. En u luisteraars, we hebben ons allemaal weer gevonden op de golflengte 395,8. En we gaan onze tijd gebruiken ook met dansmuziek.
2: En we gaan verder met een fox.
1: The golden is even speelt hem. Ook Detlef Leis staat klaar, want hij zingt dat lied. Het schaduwachtig lied, Deep Purple.

Talak, reggelre barna vagy, de mindez bronzvörös lett délre. Percenként másnak arsz, egészen megzavarsz, mikor lesz ennek

mademoiselle, legyen az enyém, mademoiselle, szeressen belém, higgy el, a szívem szegény, eletet ha csókra vár. Esküszöm, a szíve kemény, esküszöm, ha nincsen remény, feltűzöm, mint árva legény, szerelme megszögre már. Kincs, nincs, bohém a tanyám, konyhámon csak gondok főnek, kincs, így. Kincseit talán a falra lefestem önnek, mademoiselle, legyen az enyém, mademoiselle, szeressen belém, higgy el, a szívem szegény, eletet ha csókra vár.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Egyzele hangzott el Farkasi Rozsnyai és Budai zenéjéből. Foxtrot ritmus, Illicki Vadnai és Györkösi szövegével, előadta a Vejgan Tibor. Következő számunk Nádas, Emi az egész, előadja Vejgan Tibor.

0: havi 2000-rel.
1: Szíve fent nyomorgok én. Sajnos mindenkinek azt kellene, ami a másé. És senki se gondol arra, hogy mások meg pont azt irítik, ami a miénk.
0: Hát én például magával asszonyom ékszer cserélnék.
1: Mert nékem minden ékszerem hamis. De férjet nem, mert hál' Isten nincs férjem.
0: Bár hogyha lesz, hamis lesz majd az is.
1: Ó, uram, kegyeddel baj, mit is tehetnék?
0: Eszmét cserélnék minden délelőtt.
1: Magával, kedves

soban, lettünk jóban, amikor ittam a feketét. Egy eszpresszóban, amelyről most szó van, könnyet láttam két személy. Egy eszpresszóban érzem annyi szent, e könycseplékem kincseket jelent. Egy eszpresszóban lettünk jóban, amikor ittam a feketét.

sovan, världen med ovan, som igår hittar och packar dig.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Napsugár tüze, virágok nektárja a méz. Rendszeres fogyasztása a gyermekek fejlődését elősegíti. A benne lévő igen nagy kalória mennyiség a dolgozók munkateljesítményét fokozza. A kimerültséget gyorsan megszünteti. Az emésztést rendben tartja, a test ellenálló erejét megőrzi. A méz valódiságát biztosítja a Zita márka. Zita védjeggyel zárolt üveg csak elsőrangú tiszta természetes mézet tartalmaz.

maga kell nekem, na miért pont? Magát szeretem, a kacér szép szemét, s az álnok hűtlen szívét. Magát pont, aki nem szeret, de magát pont, aki kinevet,

0: minden ócska rádiónak, Márkus.
1: Szakszerűen megjavítja Márkus.
2: Márkás rádió? Márkus rádió. Márkus rádió? Nagymező utca 8. Telefon.
3: Miért van riadó rovarországban?
4: Ne, megjött az esze János gazdának. Belátom, termetezni kell, mert másképp a férgeknek terem a gyümölcsfája.
3: Téli védekezéshez gyümölcsfa olajos és gyümölcsfa karbolineumos szerek.
4: Gombakártevők ellen mézgálicos és kénes permetezőszerek.
3: Rágókártevők ellen arzénes permetezőszerek.
4: Levéltetvek ellen nikotinos permetezőszerek.
3: Mindenféle rovarkártevő ellen érintő idegméreg.
4: Ha nem permetezel, a férgek szüretelnek.
3: Az ápolt fák pedig dústerméssel hálálják meg a munkát.
4: Mindenféle növényvédőszert forgalomba hoz a műtrágya és növényvédőszer értékesítő nemzeti vállalat Budapest, Nádor utca 21.
3: Kaphatók a földnéves szövetkezeteket.

0: kiderült,
1: hogy a leghasznosabb befektetés egy 5 forintos államsors jegy, mert 50 000 forintot nyerhet vele. Húzás március 7-én.

hamar, mert itt fut a pohár. Pippi, pippi, kukuriku, nem értem kivel, mire vár. Jaj, de nyakas, aztán kegyed meg magad, hogy most a dombot akar.

az Y-ra rá neve, így indul el a szerelem. Y ilyenkor kérdi meg, bocsánat, honnan ismerem? És az Y-fel is sietve, tán együtt mentünk Szegedre, vagy talán a Városligetre, láttam meg én. Tudom, most jutott az eszembe, szép budai hegyekbe, János hegy tetején lihegve, intett felé. És így vitatkoznak reggeli, mondja meg, honnan ismerem. Persze egymást nem is ismeri, de segíteni oly könnyű ezen, hisz bemutatkoznak siet.

A szerelemnek annyiféle módja van, minden ismerettsége külön regény. Mi elmesélünk egy esetet, nem is olyan különöset, most történt nemrég. X az Y-ra ránevet, így indul el a szerelem. Y ilyenkor kérdi meg, bocsánat, onnan ismerem. És az X-el el is sietve, tán együtt mentünk.

Szegedre, vagy talán a Városligetre, láttam meg én. Tudom, most jutott az eszembe, a szép budai hegyek.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Otthonában is kényelmes és gazdaságos az Orion hőpalack.

Nem kell ma korán kelni, mert nincsen ma dolog semmi, csak boldog mosolyog, hortyog magyarok. Oh. Jön a feleség, szászát rakelít, kávé meg a sütemény. Stampli konyakot, vígan bekapott, erre pali vagyok én. Ham. Oly jó ez a vasárnap, az ember örül az ágynak, oly boldog mosolyog, hortyog magyarok.

módszert nem tanácsol, szájrus kölni csökevén, nagyokat nevetek ezeken én. Minden szépből jár a dolgozónak, pesti kislány, jöjj, örülj a jónak, nappal áld meg a helyet, s légy csinos este, ha érted, megyek. Olyan csinosak a budapesti lányok, látni őket boldogság, mint a frissen szedett

elén, lemekéke olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem oly hevesen ver. Úgy várlak, gyere, te buta, te suta, te bolondos helénkém, úgy várlak naponta, havonta, téged ez én, mert tudom, hogy szerelmes vagy belém. Jaj a Helén, Jeruzsálem közepébe lakik társbérletben a drágám, a libanoni leány.

Sportpalast und im Eifer des Gefechts.

Hey!

0: A rádió közvetítés a következő rovid hullámokon sugározzuk 31,1-at, 25,55-at, 19,84-at, 25,40-at méteres rövid hullámokon. A rádió közvetítést közvetítik még angol, portugál, német, lengyel, cseh és szlovén nyelven.
1: Éljen az alkalommal! Ha Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: A sima arc titka, új tabula rázapenge, svéd acél, hajszál vékony, finom él.

valahogy lesz, mert úgy még soha se volt, hogy valahogy nem lett volna már. Fogadom esztendőre, jól megy a volt, saranyat lesz, csak kelj fel korán. Ha bár szívünkben nincs benne vidám szó, a kedvem azért is retette virágzó.

0: Ist denn der Mond so blau geworden? Ist es die Sonne hoch im Norden?
1: Es ist nicht der Mond, der ist nicht so blau. Und auch nicht die Sonne, das weiß ich genau.
2: Ich bin das Zeichen, zu dem man alles funkt, denn ich heiße Blaupunkt, Blaupunkt, Blaupunkt.
3: Most hallottam a rádióban, hogy elérted az 590%-ot. Hogy csináltad?
4: Rájöttem, hogy ha a késtartót jobban elfordítom, akkor...
5: A termelőcsoportnak szerdán be kell fejezni a munkát.
6: Be is fejezhetik. A gépállomás gondoskodik az üzemanyagról. Kérem Budapesten a 183-860-at. Biztosan megkapjuk?
7: Biztos. A gépállomások mindent megkapnak, amire a munkához szükségük van. Az

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Legszebb ajándék és örök érték egy szép festmény Hoffmantól. Hoffmann a Központi Városháza üzletházában.

Dorombolt a kandurcica, nem lesz itt hiba, nem is lesz. Csak később született egy egész csomó kis cica, tanulság, ha jő a bót.

Ha egyszer azt mondja, mi a jó, megyek, mert tudom, hogy mi a jó. Teli holdak éjjelén, egy nagy bérház tetején, két kis cica találkozott, mi nagy esemény. Egyik cica fiú volt, micán meg sok tarka volt, gyönyörűen érvényesül, mert sütött a hold. Légy enyém, garombolt a kandú cica.

0: Murska radio na vlne Budapešť 1 vysiela slovenské správy. Požoňské rádio dňa 23. decembra večer v rámci slovenskej relácie o 19. hodine zrejme na rozkaz úradu propagandy na oko ostrým, avšak čo do obsahu bezobsažným vysielaním zautočno na uhorské úrad.
1: Az arcbőr erősebb lecsülésének megakadályozására a pattanások és bőrtisztátalanságok ellen használja a régóta nagyszerűen bevált Dávid-féle oxigén borax krémet, külön éjszakai és nappali használatra. Finom rózsás arcszínt kölcsönöz. Csak ezzel a védjeggyel valódi.

Kedves vén, teli hó, hogy nem szerettek így még senki más. Te már láttál fentről egy-két

elihúz, hogy amit mondok, szívből érzem én. Hogy az életben a legszebb vágyam arcod mosolyog.

születne, velem is elindul a képzelet, majd a nyáron, hogy élek vele. Felülünk a göncöl tekérbe, befogjuk a fias tyúkot elégye, s elrepülünk majd üveghegyeken túl, oda, hol a kurta parkum alatt túl. A gyémántos réten nevetve, kiszállunk és letelesztünk a gyepre, leterítjük a subánkat a rétre, s meghívjuk a hüvelyk matit ebédre, azután

harisnyánkat, s megtartjuk a lakománkat, s még a nap ránk lemosolyog, a szívünk egymásért dobog. Utána felülünk a göncöl szekérre, s befogjuk a fias csukot elégyel, és mire az éjszaka leszáll, bennünk

Nektar is nyánkat, nektar szó, a lakománkat, s még a nap ránk lemosolyó, a szívünk egymásért dobó. Utána felülünk a göncöl fehérbe, befogjuk a fiatal.

0: Arcápolásnál a lényeg, kaloderma készítmények.
1: Mondjunk egy egyszerű mondatot a boldogságról. Hallatlan, hát maguk nem készültek? Még az egyszer segítek. Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac. Most mondjuk szépen kórusban.
2: Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac.
1: Hát tessék ezt jól bebiflázni.

Gyati boldog, ha szívembe megy, megy, megy, ha kívánok szőkét barnát, ide nyújtsam már is karját, íme sárba tapostam a fotografiát, fütyülök, mint egy kis kanári rád, rád, rád, kegyed is, kegyed is, kegyed is, kegyed is, kegyed is lehet ez, aki ma még. A szívemnek örökre lakója lehet, de ha nem felelek meg kegyednek a Dunának, mégsem megyek, mert egy, kettő, három, akad én nékem még párom, 11, 21, 1051, aki boldog, ha szívembe megy, megy, megy.

And when it's 12 o'clock, we climb the stairs, we never knock.

0: A legszebb és legolcsóbb képes hetilap a Képes Világ. Minden kézben képes világ legyen.
1: Bundája szép, ha szűcse ék. Semmelweis utca 9.

várja ők is férjét ebédre. De a dompedró már oda sose jár.

hallok valami rosszat, legyen rémhír vagy igaz tény. A sodromból ezt ki nem hozhat, ezen folyton kacagok én. Ha főzik a komor plegykát, a sötétben, ahol nincs fény, a kedélyen csuda jó mert hát, ezen folyton kacagok én. Ha pénzem nincs hó végén, hely, csak kacagom száll, mert a gazdag néném tulipános látkonya nyitva áll. Ha hallok valami rosszat, legyen rémhír vagy igaz tény, a sodromból ezt ki nem hozhat, ezen folyton kacagok én. Minek a könyv, minek a hú, csak bánatot hoz rád a sok ború, nekem a fej sosem fáj, én optimista leszek már. Nevetek én, hely, tacagok én, a rossz hinektől nem remegek én, nekem

vasodromból eszki nem hozhat, ezen folyton kacag a kény. Ha főzik a komor plegykát, a sötétben, ahol nincs fény, a kedélyem csuda jó, mert hát ezen folyton kacag.

egy leányban. Ő az én szerelmes szép kis angyalom, a vén szobámban csak egy leány van.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Kassa holnapi külön műsora. Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés 11:40-kor. Grieg első per bűncvítje 16 órakor. Rutin műsor kassán 16:15-kor. Polina Dietrich Miloslavska és Szocskov András rutin népdalokat énekel. 17 órakor Kassa átveti az idegen nyelvű híreket Budapest 2-ről, új magyar zongora muzika gyermekeknek címmel. Bocskai Imre zongorázik 17:30-kor, Költők az édesanyáról című műsorszám 18 órakor Kassán holnap. Összeállította és az összekötő szöveget írta Hunyadi István. A verseket Szapári Sándor mondja el. Számzene 18:25-kor. Egyébként Kassa Budapest egy műsorát adja.

csak egy kis sátram lellé. Hétvégén mindig magamban hordom, s vígan kibontom lellé. Oly árnyas, hűvös, kedves, még esőben sem nedves, hát hogyha nem vagy kényes, drága fújjalája, éjszakára sálmodjunk alkot, és víkendházat, és sókocszázat lellénk. Szombat délben becsukják a műhelyt és a boltot, s leteszik a malter kanalat. Gyári gazdigatók és grófok begyújtják az autót, nekem csak a bicikli marad. Nincs nékem autóm, sem víkendhátom, csak egy kis sátram lellé. Hétvégén mindig magammal hordom, s vígan kibontom lellé. Hogy árnyas, hűvös, kedves, még esőben sem nedves, hát hogyha nem vagy kényes, drága túljalája, éjszakára sálmodjunk autót, és víkendházat, és csókot

Mennyire meglány, siet az utcán, arcukosoljuk és oly vidám a szemük. Semmi nehézség, egy kis merészség, néhány szó is te is mosolyoghat velük. Ennyit hogy csókolom kezét kegyednek, esetleg veled megy, s oly csoda jó napot szereztek, ami egészen a te eseted. Nekem az elfem sose szerettem, férjes asszony, ezzel mindig nagy a veszély. Néhány esetben rá is fizettem, szerelemről soha asszonnyal ne beszélj. Hiszen oly furcsa férjek is lehetnek, az egyik neked megy, s oly csoda.

Amit akar, s annyire meglány, siet az utcán, arcú kosolyog és oly vidám a szemű. Semmi nehézség, egy kis merészség, néhány szó is te is mosolyoghat velük. Ennyit mondj, csókolom kezét kegyednek, esetleg veled megy, s úgy csak

0: radiofonica italiana. 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda 1,425 m. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.
1: Radio Budapest, kedves hallgatóink! Rádió közvetítést adunk a fővárosi Operett Színházból. Színre került Mária főhadnagy, nagy operett három felvonásban, 6 képen. Írt a Szilágyi László, zenéjét szerzette Huszka Jenő, karnagy Endre Emil, rendező Tihanyi Vigyus. Mária, Szelecki Cita, Antónia, Ponti Hanna, Bálint, Sárdi János, Panni, Kismanyi, Krikli Tóbiás, Latabár Kálmán, Gyurátus, Járai Ferenc, Kossuth Lajos, Földényi László, Draskóczi, Solti György, Báró Simonics, Pártos Gusztár, Brigitta, a felesége, Haraszti Miki, Herbert von Waldhausen, Fáj Béla, Györgei, Szent Iványi Béla, Benkő Őrnagy, Zordon Gyula, Viccentő Strázsamester, idősebb Latabár Árpád, Kranz doktor Pataki Miklós,

0: Radio D, your gramophone station.
1: Szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

fox, sugt meg angyalom, mit érzel át, fox, forró két szememben ézel szvény, fox, mert fox, ide simulj hozzá. Egy-két sima lépést teszünk, szívünk már tüzesen ég. Aztán

bemegyünk, elolvadunk, mint a gyék. Wings, fox, ezt a jetma vígan húz a swing, fox, angolba a ritka húz a swing, fox, át, fox, mit akarsz, szívem?

hogy nem szeret, s mindent elfelejt, azután véget érhet köztünk ez a regény. De majd, amikor ott ülsz velem szemben, már nem lesz benned semmi gyűlölet. Érzem, nem tudsz elhagyni majd engem, és megbocsátod minden bűnömet. Holnap délután, jöjj el négy után, s újra együtt ülünk, kedvesem, mint rég, együtt álmodunk, el nem válhatunk, mert

hogy nem szeret, s mindent elfelejt. Azután véget érhet köztünk ez a regény. De majd, amikor ott ülsz velem szemben, már nem lesz benned semmi gyűlölet. Érzem, nem tudsz elhagyni majd engem, és megbocsátod minden bűnömet. Holnap délután, jöjj el négy után, s újra együtt ülünk kedvesen, mint rég. Együtt álmodunk, s el nem válhatunk, mert

0: született a Danúvia óra. Az új köntös alatt tökéletes szerkezet. Egyéves jótállás, minden óra számozva van.
1: Nyugodtan alhat, ha a Danúvia óra van a háznál.

ha megesküszünk, nátuk a megyünk Kubába, ott a pálma pákonába, megtanuljuk a kariókát. Mindent úgy teszünk, mint a kubaiak, szalma rokolja a szomnyas, hallgatjuk naponta e muzsikát. Reggel ébredünk, húgó madarak dalával, hétköznapokon banánnal megelégszünk, no de vasárnap. Más gyönyörű örömre is van remény, bárcsak hamar oda mehet.

0: chercher pas la raison. Tellement, tellement, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tellement, tellement, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tellement, tellement, c'est bon.
1: Balaton leglátogatott a fürdőjes siófok, strandja ritkítja párját, bársonyos homok fövenye legjobb a világon. A fürdőigazgatóság komfortos szállodáiban és sok elsőrangú panzióiban több mint 1000 folyóvizes szoba van. A fürdőtelepi étterem konyhája híres. A siófoki kaszinókertben naponta előadás, tánc. Siófokon a legjobb zenekarok játszanak. Siófokon az összes sportokat űzheti. Ezért szereti Siófokot legjobban a közönség.
2: Viszkóza szivacs minden célra. Bársony puha, szaktalan, hosszú élettartamú. Minden drogériában kapható.

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat, vasárnap.
2: Miért nem mondott csütörtököt?
1: Mert a bridge öngyújtó sosem mond csütörtököt.

Ecco, pisciolan, uttere che mi magà, o ciò

Katinka, Becke, Semmő, Götte, Pista, Bojton, Csókot kérna, Pista, ne izéljen, kis Katinka, térfordul.

0: Mi történt?
1: A karmesterta, csendőrség letartóztatta.
2: Lehetett, le, hiszen ott játszik.
0: Tényleg? Nem értem.
3: Na, ne féljetek, amíg engem láttok. Gyertek csak vele.
0: Istenem, miért
3: bocsánat? De ne izgassátok magatokat, én mindent
1: elmondom. Luizi néni.